kedvenc rádiójában. Ez a Star Rádió. Star Rádió.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

utolsó augusztusi kedd. Ilyen több nem lesz, mert hogy a következő kedd az már szeptemberi. Tehát kereken egy hét maradt még hátra ebből a hónapból, augusztus 25-ét írunk, 2026, ugye? És kedd, és a Vekker a szokásos jó kívánsággal. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, nyaralásuk tartalmas, jó reggelt!

Szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója a Dekker. Minden reggel Csabával.

David Bisbal és Pixilat Sufrira, 8 perce járunk 6 óra után, augusztus 25-e van. Kedd, mondhatni, hogy új napot indítunk, de nem új nappal. Ez a nap, amely ránk süt, ez idősebb, mint maga a bolygó, úgyhogy nem tudom, miért mondjuk újnak, hiszen tegnap csak elbújts, most meg előjött, úgyhogy ennyi az új benne. Amúgy az esztendő 237. napjánál tartunk, ha pedig valaki visszafele számol, ilyen Final Countdown stílusban, akkor 2026-ból már csak 128 nap maradt hátra. Lajos és Patricia nevű hallgatóinkat köszöntjük a mai napon, névnapjuk alkalmából, illetve Claudia Schiffer, német fotomodell ünnepel születésnapot, hát már ő is 56 éves, de azért arra jól emlékszünk, hogy a 80-as évek végének, a 90-es évek elejének egyik szupermodelljéről van szó. Van még néhány. Cindy Crawford, Linda Evangelista vagy Naomi Campbell, ők együtt ott taroltak anno. Kétszer volt férnél. Az első egy filmrendező, Matthew Vaughn, a Piral a csillagport meg a Kingsman filmeket rendezte ő, akitől egyébként 3 gyereke is született. 93 és 99 között pedig David Copperfield illúzionista volt a férje. Amúgy Cindy Crawfordot láthattuk például a Richie Rich Rossz Csor Befon című filmen, aerobik oktatót játszik, de a Halálos hajszában is. Na, mindegy, ettől függetlenül kívánunk neki boldog születésnapot, nyilván mindazoknak, akik vele együtt ünnepelnek, nekik sem mondhatunk más, mint hogy Isten éltesse. Gyönyörű dolgok, beautiful things, ez az Undane. Ja, Claudia Schifferről még annyit. 2020-ban világrekordot állított fel azzal, hogy több mint 30 éven keresztül a szupermodell pályán van, és több mint 1000 címlapon jelent meg. Hát az nem kevés.

0: siker, mindig kétszer csenge. Küszelepben Csaba reggel 6-tól a rádiókban.
1: Alszik a város, míg ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, s benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

Maradunk fiatalok, mondjuk, ha testileg ez nem nagyon lehetséges, hogy ideig, óráig ez valamelyest mérsékelhető, mármint az öregedés, azért a végtelenségig nem húzható. Lelkileg azonban határa csillagos ég. Gyerekként is mehetünk nyugdíjba, vagy szenderülhetünk jobb létre. Nézzük az időjárást. Ugye arról volt szó, hogy a hét közepe fele elromlik az idő, és akár esőre is számíthatunk. Az a változás már a mai nap elkezdődik. Igaz, hogy a prognózis szerint csak úgy a nap második felében délután az esti órákban érkeznek az első felhők. Addig pedig napsütésnek örülhetünk, és akár 29 Celsius fokos melegnek. Viszont az érkező esőfelhők, amelyek, ha minden igaz, holnap az egész nap folyamán itt lesznek, és nincs kizárva, hogy közben szórják is az áldást, bőségesen, le is viszik a nappali csúcshőmérsékletet alig 22 Celsius fokra, és innen kell majd a hét további napjaiban kikecmeregni szép lassan. Csütörtökön szűnik meg a csapadékhajlam, és 24 fok várható, aztán péntekre teljesen megszűnik, vagy legalábbis minimalizálódik a csapadéknak a valószínűsége, 26 fok lesz. Szombatra tér vissza az az időjárás, ami a mai napra lesz jellemző, 29 Celsius fok, sok napsütés, de szombaton ismét van esély némi esőre a nap második felében. Lehet, hogy a hétvége egy picit olyan lesz, hogy lesznek felhők, talán valami akár még jöhet is belőlük. Na, hát mérsékelten folytatódik a nyár, tehát az a forróság nem lesz. Nyilván ez a kicsit relatív, tehát valakinek a 29 Celsius fokos napsütés is túl sok. Hát ennél több nem lesz azért, ezt megjegyezhetjük. Maradunk fiatalok, ha ez volt a korábbi dal, akkor maradunk a fiatalságnál. Amikor még fiatalok voltunk, ez a Supertramp Logical Song című dala, van vagy 50 éves, ez egy új feldolgozás, David Guetta és Kim Petras. 6 óra 19 perc van. Jó reggelt!

Pink és Trustful. 6 óra 26 perc van. Tegnap tették közzé a hivatal Facebook oldalán az újabb fontos fejlesztésnek az információit. Ennek én kivált kép örülök, már mióta mind mondogatjuk, hogy meg kéne tölteni élettel a Küküllő partját. Itt arról van szó, hogy a Nagy Küküllő partjának rendezését célzó projekt révén kerékpárút, sétányok, új zöld felületek és közösségi terek létesülnek a Központi Park és a Bulvár térségben. A beruházás célja egy élhetőbb, zöldebb és vonzóbb városi környezet kialakítása. Amúgy igen, van egy folyó, más gyilkolni tudna ahhoz, hogy legyen egy folyója a városában, de nincs. Nekünk van, és eddig valahogy nem nagyon használtuk ki. Az egy dolog, hogy a park ott van mellette, de igazából tényleg ki lehetne építeni. Párizsnak ott van a Szajna, tehát ott éjjel-nappal zajlik az élet. Kijönnek zenészek, performerek, táncolnak, énekelnek, hirtelen együttesek, mit tudom én, milyen artisták, különféle mutatványokkal. Tehát van élet. Mondjuk a Budapesten is, a Duna mentén nem egy rossz dolog. Pénteken este én csalódtam, hogy vettük is sorba a helyeket, és azt hiszem egy vagy kettő kivétel. 10 órakor zártak. 10 órakor zárás. Mondom, ne, emberek, nyár van. Az ember itt ülne a parton, nézne kicsit a Dunát, a fényeket, ugye Budát gyönyörű szépen fest nap, éjjeli megvilágításban. Mi zárunk? Elment az eszetek. Akkor el kell menni Párizsba, hogyha valaki tényleg ott az élet egész éjjel zajlik, még a hajók is sétifikálnak felle. Elindulnak a pár, a Eiffel-torontól felmennek a Notre Dame-ig, ott megfordulnak vissza. Tehát... Na, hogy milyen lesz a kükület, egyelőre örüljünk annak tényleg, hogyha be tudjuk lakni. Lehet, hogy kerékpárút, sétány, zöld felület, akár futósávot is el tudok képzelni. Butikok, ilyen-olyan... Na, szóval határa csillagos ég. Elképzelni sok mindent lehet. Hogy mire jó? Hát, hogy legyen. Mivel mit lehet este csinálni? Hát kimenjünk a Küküllő partjára, leülünk, ott zajlik az élet, unatkozni nem fogunk. Még úgy sem, hogy esetleg leülünk valahova, fröccsöt megiszunk, vagy valami ehhez hasonlót. Csak legyen hova menni.

ATB és Let You Go, 6 óra 35 perc van. A nyárnak általában ugye a kánikula vagy a rossz idő miatti nyavajgás ugyanúgy velejárója, mint az úgynevezett nagy nyári sláger. Viszont ha valaki megkérdez, hogy idén mi volt az, ami a csövön is jött ki, minden máson is, hát nem tudnék konkrétan mondani egy dalt, hogy igen, ez volt az idei év nagy nyári slágere, pedig azért voltak ilyenek, ott van a Gangnam Style, vagy a Despacito. 2002-ben a Junkie XL által újra kevert Elvis sláger, a Little Less Conversation volt. Volt a Gnarls Barkley-nak a Crazy című dala, ami tényleg nyári sláger volt. Lou Bega és a Mambo No. 5 1999, 25 évvel ezelőtt pedig Spiller és a Groove Jet, hát azóta sem hallottunk Spillerről, viszont tény, hogy 25 évvel ezelőtt ő szállította a nyári slágert, mert tényleg a csapból is ez folyt akkor.

0: várunk. Hát lehet, hogy a Polg is itt lesz, vagy Fancsali János, hogy már egyszer volt a futóversenyről beszélni, de most így magáról a teljes rendezvényről, annak programjáról beszélünk. Nyilván, hogy a legtöbb bulizót a hétvégi fellépők neve érdekli. Hát nézem itt, hogy péntek Dream Flow, Nagybogi Titán koncert, szombaton Terrasicolorum, Négyes Street, Lófő Band, és a csúcsnap, az a vasárnap, és a sztár fellépő Dr. Béres Király Viktor és Kollányi Zsuzsi. Na hát Dr. Béressel és Kollányi Zsuzsival, na meg Lotfi Begi közreműködésével van egy régi dalunk új köntösben. Az új az is relatív, hiszen már 6 évvel ezelőtt jelent meg a feldolgozás a régi nyárról.
1: Dr. Béres és a régi nyár.

Változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

Troye Sivan és Regards You, 4,5 perc választ el 7 órától. A Vekker első órájának utolsó dala Nelly Furtadótól érkezik. Az éjszakára várunk, Waiting for the Night. Mi pedig a hírekre, amelyek 7 órakor érkeznek.

0: Felmentették Borbóly Csabát, tüntetnek a szakszervezetek, Bajnokok Ligája selejtezőket játszanak. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! A munkaügyi minisztérium előtt tüntetnek ma 11 és 12 óra között több szakszervezeti szövetség képviselői a minimálbér január 1-jei emelését és a kollektív tárgyalások felgyorsítását követelve. Az érdekképviseletek szerint a minimálbér összegét a törvényes mechanizmus, objektív mutatók és a társadalmi partnerekkel folytatott egyeztetés alapján kellene meghatározni. Úgy vélik, a jelenlegi összeg befagyasztása az emelkedő árak és adóterhek mellett tovább csökkenteni a legalacsonyabb keresetűek vásárlóerejét. A megmozduláson a kereskedelem, az informatika és távközlés, a pénzügyi, valamint a biztosítási és bankszektor szakszervezeteinek képviselői vesznek részt. Közzétették tegnap a pótérettségi végleges eredményeit, az óvások elbírálása után pedig 36,9%-ra nőtt a sikeresen vizsgázók aránya. Ez 3,1%-pontos javulást jelent az előzetesen közölt eredményekhez képest, és összesen 10.510-en tettek sikeres érettségi vizsgát. Az idei végzősök körében 37,8%-os, a korábbi évfolyamok esetében pedig 34,9%-os volt a sikerességi arány. Az érettségi oklevélhez minden írásbeli vizsgán legalább 5-ös osztályzatot kellett elérni, az írásbelik átlaga pedig legalább 6-os kellett legyen. Jogerősen felmentette Borbóly Csabát és a Borbóly per több vádlottját a marosvásárhelyi ítélőtábla tegnap. A bíróság elutasította a fellebbezéseket és helyben hagyta a korábbi felmentő ítéletet, valamint a politikussal szemben benyújtott kártérítési igényeket is. Az ítélőtábla szerint a hivatali visszaéléssel, felbújtással és okirat hamisítással kapcsolatos vádak esetében nem állt fenn bűncselekmény, illetve nem volt bizonyított a vádlottak bűnössége. Ezzel lezárult a 2013-ban indult, 2015-ben bírósági szakaszba került, jelentős közéleti figyelmet kiváltó büntetőeljárás. Bajnokok Ligája előselejtezőt játszik ma a magyar bajnok Újpest futsal csapata. A selejtező D csoportjában a Sterbinski Amália kézilabda csarnokban 17 órától a koszovói Drenica a török Sakarya Karasuval, este 8-tól a házigazda Újpest a San Marinói Muratával játszik. Visszavágókat játszanak a labdarúgó bajnokok ligájának selejtezőjében. A nem bajnoki ágon a norvég Bodø/Glimt a holland NEK Nijmegent fogadja az idegenbeli 3-1-es győzelme után, a bajnoki ágon az osztrák Linz a skót Celtic Glasgow-t fogadja, az odavágón a Celtic 3-0-ra nyert. Szintén a bajnoki ágon az azeri Shabakh az izraeli Hapoel Berseba-val játszik, az odavágón a Hapoel 2-1-re győzött, ezt a találkozót Kovács István vezeti. Megváltozik az időjárásunk, délelőtt meleg, napsütéses, nyárias időjárás lesz, de délutánra már esőt és viharokat jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb reggeli hőmérsékleti értékek 21 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Dua Lipa a Barbie című filmből a Betétdal. 7,5 perccel járunk 7 óra után. Említettem már, a mai napon Claudia Schiffer az egyik szülinaposunk, aki több mint 30 éven át tolta ezt a szakmát, már ha a szupermodellekről beszélünk, több mint 1000 címlapról nézett vissza ránk, úgy, hogy közben valószínűleg egyszer sem kellett hajnali 7-kor kelnie, vagy egyáltalán azon gondolkodnia, hogy vajon működik-e még a kávéfőző. Nekünk marad a gürcölés, de se baj, augusztus utolsó kedje van, a Wecker második órája pedig már itt van, úgyhogy gyerünk már, ébresztő, az élet kevésbé döglesztő, javíthatsz rajta, de gürcölni kell, ha már nem lettél Claudia Schiffer, vagy ha úgy tetszik, szupermodell. Jó reggelt!

0: I like music.
1: Sztárreklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a magvas fehér szőlő kilója 6 lej 99 bani, és a hazai fehér burgonya kilója 1 lej 39 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lépcsők,

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keress tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolástáskák és tolltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartani.
4: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtőn.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
8: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
7: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
8: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
7: Hív minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
9: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
10: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
11: Reklámot hallottak.
12: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Tegyünk úgy, mintha nem lenne világvége, de hát nem nagyon van világvége. Nézem, hogy mikorra prognosztizálták a legközelebbi világvégét. Azért már néhányat túléltünk, de valószínűleg, hogy lesznek még. Megvan. 2026, tehát még idén november 13-ára van időzítve a legközelebbi világvége. Ugyanis egy 1960-as matematikai tanulmányból származó, később világvége jóslatként elterjedt dátum. Heinz von Förster és szerzőtársai egy népesség növekedési modell alapján jutottak el november 13-ához, de ez nem tényleges tudományos világvége előrejelzés volt. De akkor az azt jelenti, hogy nagyjából 80 napunk van hátra. Ráadásul van egy másik érdekes 2026-os világvége jóslat. Egyes apokalipszis jóslatok szerint december 31 lenne a végdátum. De hát a tudományos verzió sokkal kevésbé rádióbarát, jelenleg nincs olyan ismert aszteroida, amely a következő 100 évben jelentős becsapódási veszélyt jelentene. A NASA szerint nincs ismert jelentős becsapódási fenyegetés a következő 100 évre. Na, de ha minden igaz, akkor 80 napunk van hátra a legközelebbi világvégéig, de ne pánikoljatok. Mint mondtam, ezt már 1960-ban kiszámolták, úgyhogy ha van valami, amit régóta halogattok, most már tényleg ideje megcsinálni. November 13-áig azért még van időnk. Na, hát erről ennyit. Majd jönnek a normális hírek, vagyis alapszemle 8:30 tájékán.

I Just Wanna Be With You énekelt az E-Type. 7 óra 31 perc van, nem tudom az imént, fél 9-et mondtam véletlenül lapszemlére, mert ha igen, akkor tévedtem, bocsánat. Fél 8-kor jelentkezik ezúttal is a lapszemle, a Hargita Népe mai lapszámából legalább 3 cikket emelünk ki. Itt az első nehéz helyzetben a borszéki Zimmethausen szakközépiskola. Egyáltalán nem indul 9. osztály a borszéki Zimmethausen szakközépiskolában. Az óvodai és általános iskolai oktatást is koordináló szaklíceum tanévkezdését tovább nehezíti, hogy az iskolaigazgató lemondott, helyre pedig nincs jelentkező. A szeptembertől leköszönő intézményvezető az idei évbeiskolázási eredményeire alapozva bizonytalannak nevezte a liceumi oktatás jövőjét a fürdővárosban. Élhetőbb települések, élőbb terek címmel írnak arról, hogy Ványolós Endre egyetemi tanár építész, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem oktatója szerint a jövő településein újra fontos szerepet kell kapnia a természetnek, a fáknak, a víznek, a zöld felületeknek és az emberléptékű köztereknek, a tájépítészet jövőjéről, Erdély településeinek értékeiről, a klímaváltozás kihívásairól és a fejlődés örökségvédelem egyensúlyáról beszélgettek az egyetemi tanárral a lapszerkesztői. Szabálytalanságok és sérülések mérlege Hargita megyében, és itt a rolleresekről van szó, 22 bírság és 4 kórházi eset az idén. Az elektromos rollerek gyakorivá válnak a város közterein, használatuk azonban nem zökkenőmentes, a nagy sebességgel közlekedő kétkerekű járművek gyakran zavarják a gyalogosokat, és a hirtelen fékezések, gyorsítások veszélyes helyzeteket teremthetnek. A jelenségre korábban már a csíkszeredai városvezetés is felfigyelt, és az elektromos rollerek használatának korlátozását helyezte kilátásba. Szerintem csak időkérdése, hogy ezt a lépést több városban is meglépjék. Minden bizonnyal. 7 óra 33 perc van, a lapszemle után a hétvégi farkaslaki szenes napok egyik fellépőjével folytatjuk. Mondhatni a szokás szerint a 4-es street-tel. Szabadság! Szabadság!

Ed Sheeran és Shivers, 7 óra 43 perc van. Túl lennénk a nehezén? Már ami a Duna vízhozamát illeti? Nem tudni pontosan, de egyelőre jók a hírek. Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet tegnap este kiadott előrejelzése szerint a Duna vízhozama a romániai belépési pontnál, Báziásnál a következő napokban várhatóan másodpercenként 1600 köbméterre nő. Ez bár 300 köbméteres növekedés jelent vasárnaphoz képest, továbbra is jelentősen elmarad a másodpercenkénti 3900 köbméteres augusztusi sokéves átlagtól, írja az Ager Press. A szakemberek szerint vasárnap még másodpercenként 1300 köbméteren stagnált a folyamvízhozama az ország határnál, de a következő napokban a hozam fokozatosan emelkedik, és augusztus 31-én jövő hétfőn elérheti az 1600 köbmétert másodpercenként. Az augusztus 25-szeptember 1 közötti előrejelzés szerint ugyanakkor az ország folyóvizein a vízhozam nagy részt stagnálni fog, csak a hegy és dombvidéki kisebb folyóvizeken fordulhat elő a következő 3 napban hirtelen vízszint emelkedés, a meteorológusok által prognosztizált záporok és felhőszakadások nyomán. Úgy legyen!

0: music. Sztár reklám.
1: A természet azt teszi, amit akar.
2: Yes!
1: A Lidlben a 250 g-os állisztó pörkölt és sós héjas pisztácia 13,49 bani a Lidl Plusszal, és az 500 g-os állisztó pörkölt és sózott piros héjú földi magyaró 7,99 bani a Lidl Plusszal. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
3: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
3: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
4: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
3: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
4: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
3: Fitfil nyár.
4: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.

Relax, take it easy, azaz csak nyugodtan. 6 perc választ el 8 órától. Szerelemre várunk Avicivel. Na meg a hírekre, amelyek 8 órakor érkeznek.

Becker. Let's go. Minden hétköznap reggel. Csabával. Becker. Tere, tere, tere, tere, tere, tere.

0: Felmentették Borbóly Csabát, tüntetnek a szakszervezetek, Bajnokok Ligája selejtezőket játszanak. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! A munkaügyi minisztérium előtt tüntetnek ma 11 és 12 óra között több szakszervezeti szövetség képviselői a minimálbér január 1-jei emelését és a kollektív tárgyalások felgyorsítását követelve. Az érdekképviseletek szerint a minimálbér összegét a törvényes mechanizmus, objektív mutatók és a társadalmi partnerekkel folytatott egyeztetés alapján kellene meghatározni. Úgy vélik, a jelenlegi összeg befagyasztása az emelkedő árak és adóterhek mellett tovább csökkenteni a legalacsonyabb keresetűek vásárlóerejét. A megmozduláson a kereskedelem, az informatika és távközlés, a pénzügyi, valamint a biztosítási és bankszektor szakszervezeteinek képviselői vesznek részt. Közzétették tegnap a pótérettségi végleges eredményeit, az óvások elbírálása után pedig 36,9%-ra nőtt a sikeresen vizsgázók aránya. Ez 3,1%-pontos javulást jelent az előzetesen közölt eredményekhez képest, és összesen 10.510-en tettek sikeres érettségi vizsgát. Az idei végzősök körében 37,8%-os, a korábbi évfolyamok esetében pedig 34,9%-os volt a sikerességi arány. Az érettségi oklevélhez minden írásbeli vizsgán legalább 5-ös osztályzatot kellett elérni, az írásbelik átlaga pedig legalább 6-os kellett legyen. Jogerősen felmentette Borbóly Csabát és a Borbóly per több vádlottját a marosvásárhelyi ítélőtábla tegnap. A bíróság elutasította a fellebbezéseket és helyben hagyta a korábbi felmentő ítéletet, valamint a politikussal szemben benyújtott kártérítési igényeket is. Az ítélőtábla szerint a hivatali visszaéléssel, felbújtással és okirat hamisítással kapcsolatos vádak esetében nem állt fenn bűncselekmény, illetve nem volt bizonyított a vádlottak bűnössége. Ezzel lezárult a 2013-ban indult, 2015-ben bírósági szakaszba került, jelentős közéleti figyelmet kiváltó büntetőeljárás. Bajnokok Ligája előselejtezőt játszik ma a magyar bajnok Újpest futsal csapata. A selejtező D csoportjában a Sterbinski Amália kézilabda csarnokban 17 órától a koszovói Drenica a török Sakarya Karasuval, este 8-tól a házigazda Újpest a San Marinói Muratával játszik. Visszavágókat játszanak a labdarúgó bajnokok ligájának selejtezőjében. A nem bajnoki ágon a norvég Bodø/Glimt a holland NEK Nijmegent fogadja az idegenbeli 3-1-es győzelme után, a bajnoki ágon az osztrák Linz a skót Celtic Glasgow-t fogadja, az odavágón a Celtic 3-0-ra nyert. Szintén a bajnoki ágon az azeri Shabakh az izraeli Hapoel Berseva-val játszik, az odavágón a Hapoel 2-1-re győzött, ezt a találkozót Kovács István vezeti. Megváltozik az időjárásunk, délelőtt meleg, napsütéses, nyárias időjárás lesz, de délutánra már esőt és viharokat jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb reggeli hőmérsékleti értékek 21 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Gracie Abrams, I love you, I'm sorry, 7 perccel járunk 8 óra után, a Wecker immár harmadik órájában, megy tovább a nyár, bár egy picit beászhatunk ma este, az a holnapi nap folyamán, de annyira nem veszélyes, ráadásul meg jó jön az eső is, így lesz kerek az egész. Berecki Zoltánt halljuk, jó reggelt!

0: like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a magvas fehér szőlő kilója 6 lej 99 bani, és a hazai fehér burgonya kilója 1 lej 39 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolás táskák és tolltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolás táskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fit Film mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartani.
4: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
5: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a Közösség Lángja Farkas Lakány. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok három nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a Négyes Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkas Lakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a Közösség Lángja.
6: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
7: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.

Best Hunter Now, You're Gone, 8 óra után járunk, 17 perccel, augusztus 25-e van. A mai napon 77 évet ünnepel Gene Simmons, magyar származású, izraeli születésű, amerikai zenész, basszusgitáros, a Kiss együttes egyik alapító tagja, hiszen 1973-ban Paul Stanleyvel, Ace Frehleyvel és Peter Criss-szel alapították meg a Kiss nevű csapatot. Amúgy ünnepeltünk Gene Simmonsról, annyit jó tudni, hogy édesanyja Kovács Flóra Magyarországon született, édesapja Vicz Ferenc szintén magyar, és Gene Simmons beszél magyarul, mert hogy édesanyja soha nem tanult meg angolul, úgyhogy magyarul kommunikálnak egymás között. Amúgy rá lehet keresni, azt hiszem, hogy vannak olyan YouTube felvételek, ahol magyarul beszélnek egymásra. Nyilván Gene Simmons töri rendesen a magyar, de hát édesanyjával csak megérti magát. És akkor jön a 79-es slágerük. Anno 79-80 tájékán, most már nem tudom, hogy Popcorn vagy Bravo magazin került a kezembe. Elvis halálával voltak elfoglalva, de közben megnéztem a topistát, hogy első helyen Kiss I Was Made For Loving You. Ez a dal volt az. Szóval azért nem semmi egy rock csapatnak poplistát vezetni, de akkor tájt ez nem volt ritkosság, azért legyünk őszinték. Arra születtem, hogy szeresselek. I Was Made For Loving You.

Rancsú jó énekelt a Roxette. 8 óra 34 perc van a mai napon. 65 évet ünnepel Billy Ray Cyrus, fiatalabb hallgatóink kedvéért Miley Cyrus édesapja. Az apuka 1992 és 2019 között nem kevesebb, mint 16 stúdió albumot adott ki. Számunkra mégis csupán egy daláról ismert, az volt a bemutatkozó dala, és egyben hatalmas sláger. Mondhatni, az a dal a régi idők menájtója. A menájtó az megvan, ugye? Ez a dal. Ma, ha Lagziban felcsendül, akkor mindenki táncol, az is, aki nem tud. Na de nem a menájtó kedvéért beszélek most Billy Ray Cyrusról. Egyrészt, mert 65 évet ünnepel, másrészt annak a táncnak köszönhetően egy világ megismerte. Ugye minden kornak megvolt a kortalan közösségi tánca, ami bárhol, bármikor csendült fel, bárki táncolhatott rá. Fiatal, idős, férfi, nő, fiú, lány, nem is kellett tudnia táncolni, elég volt, ha tudta a lépéseket. Mellette időnként felbukkannak más trónkövetelő közösségi táncőrületek, amelyeknek hol sikerül, hol nem a trónfosztás. Néhány éve volt Master KG és Namcebo Jerusalema című dala, amely inkább kisebb, mint nagyobb sikerrel hódított. A Despacito óriási sláger volt, de a táncparketten nem tudott kiharcolni egy egységes táncfajtát. A dél-koreai Gangnam Style tánca túl komplikált volt, azt inkább viccből szokták táncolni. A Macarena az túl komolytalan, a Lambada pedig túl csajos. A Rednecks Katanai Joe-ja nagyot dobott abban a buj-buj zöldágas alagutas közösségi tánccal. Ezt a bizonyos country dalok egyvelegére ma is játsszák táncos partikon Lagzikban. De a menájtó népszerűségét nem tudta elvenni. Keményen tartotta magát, és talán még ma is tartja magát, akárcsak Demjén Ferenc régebbi vonatozása, amely már a Nagykanizsára menő gőzössel is szívesen párosult. De ott van a folyton megújulni tudó amerikai népzene, a country, amelynek sokáig nem volt saját tánca. A Katanai Joe európai divatot hozott, épp az amerikaiakat parodizálta. Nem várhattuk el, hogy az amerikaiak átvegyék. Főleg, hogy nekik már megvolt a közösségi táncuk, épp Billy Ray Cyrusnak köszönhetően. Filmekben talán még látjuk, hogy egy ilyen amerikai pubban a zenekar belevág ebbe a dalba, és akkor mindenki szólóban járja a táncot, illetve hát a lépéseket teszi meg előre, hátra, jobbra, balra, stb. Erre a dalra. Isten éltesse a dal előadóját, 65. életével betöltése alkalmával, Billy Ray Cyrus.

0: like music. Sztár reklám.
1: A természet azt teszi, amit akar.
2: Yes!
1: A Lidlben a 250 grammos állisztó pörkölt és sós héjas pisztácia 13,49 bani a Lidl Plusszal, és az 500 grammos állisztó pörkölt és sózott piros héjú földi magyaró 7,99 bani a Lidl Plusszal. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
3: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
1: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
3: Épp a héra új színeit nézegetem.
1: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
3: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
1: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuper árakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és diszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
3: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi Csíki, Udvarhelyi, Gyergyói és Szovátai áruházakban.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
5: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is!

0: 0771. Még egyszer. 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
1: Reklámot hallottak.
2: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Years and Years Sweet Talk, vagyis mézes, mázos szavak. Néha jól jönnek, csak félre ne vezessenek. 10 perc választ el 9 órától. Lassacskán zárjuk a Wecker harmadik óráját, és 9-kor jönnek a hírek. Egyelőre pedig Eros Ramazzottival folytatjuk. Quanto amore sei.

0: Felmentették Borbóly Csabát, tüntetnek a szakszervezetek, Bajnokok Ligája selejtezőket játszanak. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! A munkaügyi minisztérium előtt tüntetnek ma 11 és 12 óra között több szakszervezeti szövetség képviselői a minimálbér január 1-jei emelését és a kollektív tárgyalások felgyorsítását követelve. Az érdekképviseletek szerint a minimálbér összegét a törvényes mechanizmus, objektív mutatók és a társadalmi partnerekkel folytatott egyeztetés alapján kellene meghatározni. Úgy vélik, a jelenlegi összeg befagyasztása az emelkedő árak és adóterhek mellett tovább csökkenteni a legalacsonyabb keresetűek vásárlóerejét. A megmozduláson a kereskedelem, az informatikai és távközlés, a pénzügyi, valamint a biztosítási és bankszektor szakszervezeteinek képviselői vesznek részt. Közzétették tegnap a pótérettségi végleges eredményeit, az óvások elbírálása után pedig 36,9%-ra nőtt a sikeresen vizsgázók aránya. Ez 3,1%-pontos javulást jelent az előzetesen közölt eredményekhez képest, és összesen 10.510-en tettek sikeres érettségi vizsgát. Az idei végzősök körében 37,8%-os, a korábbi évfolyamok esetében pedig 34,9%-os volt a sikerességi arány. Az érettségi oklevélhez minden írásbeli vizsgán legalább 5-ös osztályzatot kellett elérni, az írásbelik átlaga pedig legalább 6-os kellett legyen. Jogerősen felmentette Borbóly Csabát és a Borbóly per több vádlottját a marosvásárhelyi ítélőtábla tegnap. A bíróság elutasította a fellebbezéseket és helyben hagyta a korábbi felmentő ítéletet, valamint a politikussal szemben benyújtott kártérítési igényeket is. Az ítélőtábla szerint a hivatali visszaéléssel, felbújtással és okirathamisítással kapcsolatos vádak esetében nem állt fenn bűncselekmény, illetve nem volt bizonyított a vádlottak bűnössége. Ezzel lezárult a 2013-ban indult, 2015-ben bírósági szakaszba került, jelentős közéleti figyelmet kiváltó büntetőeljárás. Bajnokok Ligája előselejtezőt játszik ma a magyar bajnok Újpest futsal csapata. A selejtező D csoportjában a Sterminski Amália kézilabda csarnokban 17 órától a koszovói Drenica a török Sakarya Karasuval, este 8-tól a házigazda Újpest a San Marinói Muratával játszik. Visszavágókat játszanak a labdarúgó bajnokok ligájának selejtezőjében. A nem bajnoki ágon a norvég Bodø/Glimt a holland NEK Nijmegent fogadja az idegenbeli 3-1-es győzelme után, a bajnoki ágon az osztrák Linz a skót Celtic Glasgow-t fogadja, az odavágón a Celtic 3-0-ra nyert. Szintén a bajnoki ágon az azeri Shabakh az izraeli Hapoel Beersevával játszik, az odavágón a Hapoel 2-1-re győzött, ezt a találkozót Kovács István vezeti. Megváltozik az időjárásunk, délelőtt meleg, napsütéses, nyárias időjárás lesz, de délutánra már esőt és viharokat jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb reggeli hőmérsékleti értékek 21 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a magvas fehér szőlő kilója 6 lej 99 bani, és a hazai fehér burgonya kilója 1 lej 39 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lép.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, annak melegét mi visszavár.
3: Augusztus utolsó hétvégén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
4: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán. Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit 3-szor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
8: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
7: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe.
8: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
7: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
9: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
10: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: One Republic és Don't. Ha esetleg valaki nem látta a Magyar Mennyegző című filmet, hát jobb alkalmat nem is tudok, mint de szeptember 3-át, ugyanis filmvetítés és közönség találkozó is lesz. Töröcsik Franciska jön el hozzánk. Mondhatni hozzánk is, ugyanis a Vándor mozi meghívására több helyszínen is exkluzív vetítések utáni közönség találkozókon vehetnek részt az érdeklődők, és mint mondtam, ott lesz igen Töröcsik Franciska is. Hát nézzük, augusztus 30 vasárnap ez Kézdi, szeptember 1-e kedd Csíkszereda, szeptember 2-a szerda Gyergyó remete, szeptember 3-a csütörtök este 7 óra itt Székelyudvarhelyen, az UFF nagy termében, és szeptember 5-e szombat Nagygalambfalván a Várféle nyári színpadon. Van erre esemény is készítve a Facebook oldalon, úgyhogy lehet jelentkezni. Jó szórakozást!
1: I told you. If you make a mistake like this, it's no turning back. You gotta love who you love. And if you love the wrong person,

All Cried Off énekelt Alison Moyé, 9 óra 32 perc van. Északi áramlat, felrobbantása, érdekes sztori. Na, sorsnak néha fura fintorha van. Kevés nemzetközi bűnügy produkál olyan fordulatot, hogy a körözött gyanúsítottat éppen az általa állítólag elkövetett szabotásról készülő film közelében találják meg. Márpedig ez történt még a múlt héten. Augusztus 19-én szerda kora reggel horvát rendőrök jelentek meg a dél-pulai Verudela üdülő övezet egyik szállodájánál, ahol elfogták a 46 éves ukrán Volodymyr Zsuravljovot. A német hatóságok irataiban csak Vladimir Z-ként említett férfit az isztriai rendőrség vette őrizetbe a zágrábi országos rendőrfőkapitányság irányításával. Az intézkedés alapjául egy 2024. június 3-án kiadott európai elfogató parancs szolgált. A német szövetségi ügyészség szerint Zsuravljov képzett búvárként részt vett azokban a merülésekben, amelyek során robbanó tölteteket helyeztek el az északi áramlat 1 és 2-es gázvezetékein, azzal gyanúsítják, hogy társaival együtt robbanást idéztek elő, alkotmányellenes szabotást követtek el, és Zsuravljov közreműködött a vezetékek megsemmisítésében. Az elfogás körülményei azért keltettek különös figyelmet, mert Zsuravljov a jelek szerint nem turistaként érkezett az Andria partjára. Horvát sajtóértesülések alapján a Verudela üdülő övezet egyik szállodájában a Snake Island című politikai thriller forgatócsoportjával együtt szállt meg, a stáb nyilvántartásában pedig állítólag nem a valódi nevén szerepelt. A történet különös iróniája, hogy Doug Liman rendezésében Sean Penn és Adrian Brody közreműködésével készülő filmet éppen az északi áramlat elleni 2022-es szabotás akció ihlette, cselekménye pedig ukrán búvárok titkos tengeri küldetését követi az orosz invázió idején. Van ilyen.

0: I like music.
1: Sztár reklám. A természet azt teszi, amit akar.
2: Yes!
1: A Lidlben a 250 grammos állisztó pörkölt és sós héjas pisztácia 13,49 bani a Lidl Plusszal, és az 500 grammos állisztó pörkölt és sózott piros héjú földi magyaró 7,99 bani a Lidl Plusszal. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
3: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél, vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében, sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is! És a legjobb hír! A Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát.

0: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
3: Reklámot hallottak.

Phil Collins és Everyday 3,5 perc választ el 10 órától, a szokás szerint 10-kor érkeznek a legfrissebb hírek, addig járjunk egyet a bölcsek útján. Okosodjunk, ez a Unique.

0: bértörvényről egyeztet az elnök a pártokkal. Földrengés volt hajnalban, vereséget szenvedett az FK Csíkszereda. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Földrengés volt ma hajnalban, a közepes erősségű 4,4-es magnitúdójú rengés a Vrancsa Buzău szeizmikus térségben történt. A földmozgás 4 óra 56 perckor volt, 145,2 kilométeres mélységben következett be, epicentrum a Sepsiszentgyörgytől 57 kilométerre délkeletre, Brassótól pedig 65 kilométerre keletre volt. Ma ismét egyeztet Nikus Ordán államfő a korábbi koalíció vezetőivel a közszféra új bértörvényéről. A jogszabályt még augusztus végéig el kellene fogadnia a parlamentnek, a pártok között azonban továbbra sincs egyetértés, és a szakszervezetek is elutasították a tervezet legutóbbi változatát. A törvény elfogadása azért sürgető, mert az elmaradás veszélyezteti az országos helyreállítási tervhez kapcsolódó uniós források lehívását. Sajtóértesülések szerint az Európai Bizottság már elutasította a román közszféra új bérezési törvényének tervezetét, ami 770 millió euró elvesztését is jelentheti Románia számára. Elfogadta a képviselőház a fedhetetlenségi törvény módosítását, miután az Alkotmánybíróság több rendelkezését is alaptörvénybe ütközőnek ítélte. A változtatások szerint 2027-től ismét nyilvánosan hozzáférhetők lesznek a tisztségviselők vagyonnyilatkozatai alapján összeállított pénzügyi érdekeltségi adatlapok, de ezekből ki kell hagyni az érzékeny személyes adatokat, például a pontos lakcímet, a személyi számot és a bankszámla adatokat. A módosításból kikerült az a rendelkezés is, amely a tisztségviselők házastársainak és élettársainak vagyonnyilatkozatát is nyilvánossá tette volna. A tervezetet 183 képviselő támogatta, 84-en ellene szavaztak, 3 képviselő tartózkodott, a végső döntést pedig a szenátus hozza meg. Újabb vereséget szenvedett az FK Csíkszereda a labdarúgó szuperligában. Tegnap a 6. forduló utolsó előtti találkozóján 1-0-ra kapott ki az FC Botosán otthonában. A csíkiak több mint 70 percet emberhátrányban futballoztak, továbbra is az utolsó helyen állnak egy ponttal. A 6. forduló zárómérkőzésén tegnap este a Galaci Ocelul 1-0-ra legyőzte az FC Árgyes együttesét. Az alapszakasz első helyén a Dinamo áll 13 ponttal, második az FCSB 11-gel, jobb gólarányával megelőzve a szintén 11 pontos Rapidot. Jégeső miatt törölték a Vuelta országúti kerékpáros körverseny tegnapi, Dél-Franciaországban rendezett harmadik szakaszát. A hegyi kanyargós pályán 15 kilométerrel a cél előtt a versenyzők is jobbnak látták, ha megállnak és védett helyre vonulnak a vihar elől. A szervezők közölték, hogy a zord időjárás miatt nincs szakaszgyőztes és díjátadó sem, így a szlovén Tadej Pogacsár megőrizte összetett első helyét, a magyar Walter Attila pedig a 143. pozícióban maradt. A verseny ma Andorrában folytatódik. Derült napos idő lesz a mai napon, térségünkben csapadékra nem kell számítani, a széljárás pedig többnyire gyenge marad. A hőmérséklet 27 fok körül alakul a délelőtti és a déli órákban. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók, automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Simo Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtől.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak. A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya Eleden 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
5: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
6: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
5: Épp a Héra új színeit nézegetem.
6: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
5: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak Héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
6: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk színt az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
5: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
7: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak, akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
10: Reklámot hallottak.

0: Desperado és add nekem az álmot. Szóltak a meteorológusok, úgy tűnik, hogy szép őszünk lesz, vagy a vénasszonyok nyara lesz szép, és az átlagosnál melegebb. Az Országos Meteorológiai Szolgálat mai napon közzétett augusztus 24 és szeptember 21 közötti időszakra vonatkozó időjárás előrejelzése szerint esőből nem lesz hiány, csak az időszak utolsó hetében szeptember 14-e és 21-e között marad el a csapadék mennyisége az átlagostól, főleg az ország nyugati részén. Úgyhogy augusztus 24-31 közötti héten is magasabb hőmérsékletek lesznek a klimatikus átlagnál. Nézzük, 31 és szeptember 7 között az átlag hőmérséklet szintén magasabb lesz a megszokottnál. Szeptember 7-14 a hőmérséklet továbbra is magasabb marad az időszakra jellemző értékeknél, és nincs változás ebből a szempontból szeptember 14 és 21 között sem. Szokásosnál magasabb hőmérséklet várható, bár a csapadék mennyisége elmarad a normálistól, főleg az ország nyugati részén, valamint helyenként az északi, középső és déli régiókban, mint a többi területen az átlagnak megfelelően alakul. Ez azt jelenti, hogy fázni nem nagyon fogunk, szép lesz az indián nyár. Csodaszán, l'été indián, vagyis magyarul indián nyár.
1: Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

The Band Perry, I Die Young, 10 óra után járunk, 35 perccel közben néztem itt a kalendáriumot, hogy Galileo Galilei ezen a napon mutatta be első távcsövét a velencei törvényhozóknak, ez 1609-ben volt. Sok-sok találmányt köszönhetünk abszolút zseniális embereknek, de a találmányokról, már ha annak nevezzük, akkor tényleg tudnánk jót és sokat beszélni. Hát például már feltalálták a nikotinmentes cigit. Sőt, létezik koffeinmentes kávé. Mi több, alkoholmentes sört is ihatunk. Vagy cukormentes édességeket nasizhatunk. Egy dolog azért hiányzik szerintem, hogyha valaki ezzel előjön, Nobel-díjra terjesszük fel. A munkamentes fizetést várom nagyon találmányként. Nem segélyre gondolok, az most is van. Fizetés, munkamentesen. Na, kitalálja fel.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél, vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstumf villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is,

0: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
1: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.

Real McCoy, Come and Get Your Love, 4,5 perc választ el 11 órától. Nem. Nem lesz búcsú. Ebben az órában biztosan nem. Sőt, a következőben sem. Végtelen nyári éjszakákkal zárjuk ezt az órát a Weckerből, Richard Marx-szal. 11 órakor pedig jönnek a hírek.

0: A bértörvényről egyeztet az elnök a pártokkal. Földrengés volt hajnalban. Vereséget szenvedett az FK Csíkszereda. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Földrengés volt ma hajnalban, a közepes erősségű 4,4-es magnitúdójú rengés a Vrancsá-Buzău szeizmikus térségben történt. A földmozgás 4 óra 56 perckor volt, 145,2 kilométeres mélységben következett be, epicentruma Sepsiszentgyörgytől 57 kilométerre délkeletre, Brassótól pedig 65 kilométerre keletre volt. Ma ismét egyeztet Nikus Ordán államfő a korábbi koalíció vezetőivel a közszféra új bértörvényéről. A jogszabályt még augusztus végéig el kellene fogadnia a parlamentnek, a pártok között azonban továbbra sincs egyetértés, és a szakszervezetek is elutasították a tervezet legutóbbi változatát. A törvény elfogadása azért sürgető, mert az elmaradás veszélyezteti az országos helyreállítási tervhez kapcsolódó uniós források lehívását. Sajtóértesülések szerint az Európai Bizottság már elutasította a román közszféra új bérezési törvényének tervezetét, ami 770 millió euró elvesztését is jelentheti Románia számára. Elfogadta a képviselőház a fedhetetlenségi törvény módosítását, miután az Alkotmánybíróság több rendelkezését is alaptörvénybe ütközőnek ítélte. A változtatások szerint 2027-től ismét nyilvánosan hozzáférhetők lesznek a tisztségviselők vagyonnyilatkozatai alapján összeállított pénzügyi érdekeltségi adatlapok, de ezekből ki kell hagyni az érzékeny személyes adatokat, például a pontos lakcímet, a személyi számot és a bankszámla adatokat. A módosításból kikerült az a rendelkezés is, amely a tisztségviselők házastársainak és élettársainak vagyonnyilatkozatát is nyilvánossá tette volna. A tervezetet 183 képviselő támogatta, 84-en ellene szavaztak, 3 képviselő tartózkodott, a végső döntést pedig a szenátus hozza meg. Újabb vereséget szenvedett az FK Csíkszereda a labdarúgó szuperligában. Tegnap a 6. forduló utolsó előtti találkozóján 1-0-ra kapott ki az FC Botosán otthonában. A csíkiak több mint 70 percet emberhátrányban futballoztak, továbbra is az utolsó helyen állnak egy ponttal. A 6. forduló záró mérkőzésén tegnap este a Galaci Ocelul 1-0-ra legyőzte az FC Argyes együttesét. Az alapszakasz első helyén a Dinamo áll 13 ponttal, második az FCSB 11-gel, jobb gólarányával megelőzve a szintén 11 pontos Rapidot. Jégeső miatt törölték a Vuelta országúti kerékpáros körverseny tegnapi, Dél-Franciaországban rendezett harmadik szakaszát. A hegyi kanyargós pályán 15 kilométerrel a cél előtt a versenyzők is jobbnak látták, ha megállnak és védett helyre vonulnak a vihar elől. A szervezők közölték, hogy a zord időjárás miatt nincs szakaszgyőztes és díjátadó sem, így a szlovén Tadej Pogacsár megőrizte összetett első helyét, a magyar Walter Attila pedig a 143. pozícióban maradt. A verseny ma Andorrában folytatódik. Derült napos idő lesz a mai napon, térségünkben csapadékra nem kell számítani, a széljárás pedig többnyire gyenge marad. A hőmérséklet 27 fok körül alakul a délelőtti és a déli órákban. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
3: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, pákánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Az velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UTGO alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
6: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
7: De melyik lazúrt válasszam?
6: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
8: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
9: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
8: Épp a héra új színeit nézegetem.
9: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
8: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
9: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuper árakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
8: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
10: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A fő nyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
11: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Vastag Csaba és Kartonvilág, bár nekem eszembe itt az Marosvásárhelyi Reflex együttes, amely a betonvilágról énekelt. Hát, van akinek kartonból készül a háza, van akinek betonból. A lényeg, hogy soha ne adjuk fel. Never gonna give you up. Rick Astley dalát halljuk 11 óra 26 perckor.

Egyetlen szó énekelt a Kaukázus, 11 óra után járunk 36 perccel, gyűlnek a felhők, gyűlnek. Estére akár eső felhők is érkezhetnek, és itt lehetnek velünk a holnapi nap folyamán. Meg is szórhatnak minket. Egyetlen szó, eltűnök, énekli a No Angels, én még maradok azért.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
4: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
3: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
4: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
3: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
4: Fitfil nyár.
3: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
5: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendegyházhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
6: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
7: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
6: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
5: Közérdekű hirdetés következik.
8: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.

0: A bértörvényről egyeztet az elnök a pártokkal. Földrengés volt hajnalban, vereséget szenvedett az FK Csíkszereda. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Földrengés volt ma hajnalban, a közepes erősségű 4,4-es magnitúdójú rengés a Vrancsa Buzău szeizmikus térségben történt. A földmozgás 4 óra 56 perckor volt, 145,2 kilométeres mélységben következett be, epicentrum a Sepsiszentgyörgytől 57 kilométerre délkeletre, Brassótól pedig 65 kilométerre keletre volt. Ma ismét egyeztetni Kossorbán államfő a korábbi koalíció vezetőivel a közszféra új bértörvényéről. A jogszabályt még augusztus végéig el kellene fogadnia a parlamentnek, a pártok között azonban továbbra sincs egyetértés, és a szakszervezetek is elutasították a tervezet legutóbbi változatát. A törvény elfogadása azért sürgető, mert az elmaradás veszélyezteti az országos helyreállítási tervhez kapcsolódó uniós források lehívását. Sajtóértesülések szerint az Európai Bizottság már elutasította a román közszféra új bérezési törvényének tervezetét, ami 770 millió euró elvesztését is jelentheti Románia számára. Elfogadta a képviselőház a fedhetetlenségi törvény módosítását, miután az Alkotmánybíróság több rendelkezését is alaptörvénybe ütközőnek ítélte. A változtatások szerint 2027-től ismét nyilvánosan hozzáférhetők lesznek a tisztségviselők vagyonnyilatkozatai alapján összeállított pénzügyi érdekeltségi adatlapok, de ezekből ki kell hagyni az érzékeny személyes adatokat, például a pontos lakcímet, a személyi számot és a bankszámla adatokat. A módosításból kikerült az a rendelkezés is, amely a tisztségviselők házastársainak és élettársainak vagyonnyilatkozatát is nyilvánossá tette volna. A tervezetet 183 képviselő támogatta, 84-en ellene szavaztak, 3 képviselő tartózkodott, a végső döntést pedig a szenátus hozza meg. Újabb vereséget szenvedett az FK Csíkszereda a labdarúgó szuperligában. Tegnap a 6. forduló utolsó előtti találkozóján 1-0-ra kapott ki az FC Botosán otthonában. A csíkiak több mint 70 percet emberhátrányban futballoztak, továbbra is az utolsó helyen állnak egy ponttal. A 6. forduló zárómérkőzésén tegnap este a Galaci Ocelul 1-0-ra legyőzte az FC Argyes együttesét. Az alapszakasz első helyén a Dinamo áll 13 ponttal, második az FCSB 11-gel, jobb gólarányával megelőzve a szintén 11 pontos Rapidot. Jégeső miatt törölték a Vuelta országúti kerékpáros körverseny tegnapi, Dél-Franciaországban rendezett harmadik szakaszát. A hegyi kanyargós pályán 15 kilométerrel a cél előtt a versenyzők is jobbnak látták, ha megállnak és védett helyre vonulnak a vihar elől. A szervezők közölték, hogy a zord időjárás miatt nincs szakaszgyőztes és díjátadó sem, így a szlovén Tadej Pogacsár megőrizte összetett első helyét, a magyar Walter Attila pedig a 143. pozícióban maradt. A verseny ma Andorrában folytatódik. Derült napos idő lesz a mai napon, térségünkben csapadékra nem kell számítani, a széljárás pedig többnyire gyenge marad. A hőmérséklet 27 fok körül alakul a délelőtti és a déli órákban. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolás táskák és tolltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolás táskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor Lobogó Resortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál, a Fitfilm mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
3: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók, automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Simo Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtől.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkimi Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkimi Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak. A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
6: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Travel.

0: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
1: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omnia-Sig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

makes the superstar. Igen, hát a TV tud superstar csinálni, vagy valakit lefokozni. 12 óra után járunk 20 perccel, eljött a búcsú a mai napra, Szász Csaba köszöni a figyelmet, és találkát ad a holnapi napra is, ha minden jól megy, akkor már reggel 6-kor itt leszek, addig azonban hangokba zárva tengődöm, és holnap kinyitjuk a palackot. Addig is kívánom a legjobbakat. Ciao.

0: I like music. Sztár reklám.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
3: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok. Egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
3: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
6: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: A bértörvényről egyeztet az elnök a pártokkal. Földrengés volt hajnalban, vereséget szenvedett az FK Csíkszereda. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Földrengés volt ma hajnalban, a közepes erősségű 4,4-es magnitúdójú rengés a Vrancsa Buzău szeizmikus térségben történt. A földmozgás 4 óra 56 perckor volt, 145,2 kilométeres mélységben következett be, epicentrum a Sepsiszentgyörgytől 57 kilométerre délkeletre, Brassótól pedig 65 kilométerre keletre volt. Ma ismét egyeztet Nikus Ordán államfő a korábbi koalíció vezetőivel a közszféra új bértörvényéről. A jogszabályt még augusztus végéig el kellene fogadnia a parlamentnek, a pártok között azonban továbbra sincs egyetértés, és a szakszervezetek is elutasították a tervezet legutóbbi változatát. A törvény elfogadása azért sürgető, mert az elmaradás veszélyezteti az országos helyreállítási tervhez kapcsolódó uniós források lehívását. Sajtóértesülések szerint az Európai Bizottság már elutasította a román közszféra új bérezési törvényének tervezetét, ami 770 millió euró elvesztését is jelentheti Románia számára. Elfogadta a képviselőház a fedhetetlenségi törvény módosítását, miután az Alkotmánybíróság több rendelkezését is alaptörvénybe ütközőnek ítélte. A változtatások szerint 2027-től ismét nyilvánosan hozzáférhetők lesznek a tisztségviselők vagyonnyilatkozatai alapján összeállított pénzügyi érdekeltségi adatlapok, de ezekből ki kell hagyni az érzékeny személyes adatokat, például a pontos lakcímet, a személyi számot és a bankszámla adatokat. A módosításból kikerült az a rendelkezés is, amely a tisztségviselők házastársainak és élettársainak vagyonnyilatkozatát is nyilvánossá tette volna. A tervezetet 183 képviselő támogatta, 84-en ellene szavaztak, 3 képviselő tartózkodott, a végső döntést pedig a szenátus hozza meg. Újabb vereséget szenvedett az FK Csíkszereda a labdarúgó szuperligában. Tegnap a 6. forduló utolsó előtti találkozóján 1-0-ra kapott ki az FC Botosán otthonában. A csíkiak több mint 70 percet emberhátrányban futballoztak, továbbra is az utolsó helyen állnak egy ponttal. A 6. forduló zárómérkőzésén tegnap este a Galaci Ocelul 1-0-ra legyőzte az FC Árgyes együttesét. Az alapszakasz első helyén a Dinamo áll 13 ponttal, második az FCSB 11-gel, jobb gólarányával megelőzve a szintén 11 pontos Rapidot. Jégeső miatt törölték a Vuelta országúti kerékpáros körverseny tegnapi, Dél-Franciaországban rendezett harmadik szakaszát. A hegyi kanyargós pályán 15 kilométerrel a cél előtt a versenyzők is jobbnak látták, ha megállnak és védett helyre vonulnak a vihar elől. A szervezők közölték, hogy a zord időjárás miatt nincs szakaszgyőztes és díjátadó sem, így a szlovén Tadej Pogacsár megőrizte összetett első helyét, a magyar Walter Attila pedig a 143. pozícióban maradt. A verseny ma Andorrában folytatódik. Derült napos idő lesz a mai napon, térségünkben csapadékra nem kell számítani, a széljárás pedig többnyire gyenge marad. A hőmérséklet 27 fok körül alakul a délelőtti és a déli órákban. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Sztár reklám.
1: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vádolunk. Comkim Invest, Sas utca 20-szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UTGO alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
3: Figyelem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
5: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazurt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
7: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsműves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsműves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsműves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsműves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsműves Deák. Friss kézműves házhoz.
8: Drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
9: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
10: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést, ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.
11: Reklámot hallottak!

kedvenc rádiójában. Ez a Star Rádió. Star Rádió.

Nyári témák Erikával. Ez itt a Sztár Rádió, és benne a legnagyobb nyári slágerek. Hogyha nyár van, akkor mindenféleképpen használnunk kell naptejet, napsprét, a napvédelem az kötelező, és nem szabad anélkül sem strandra menjünk, sem tengerpartokra, sem pedig nyaralásokra. A naptej történetére voltam kíváncsi nagyon, mert már szinte alapfelszerelés, hogyha elmegyünk valahova fürdeni, és sokat tartózkodunk kint a napon, de ez nem volt mindig így igazából. Régen az emberek sokkal kevesebbet tudtak arról, hogy hogyan hat a nap a bőrünkre. És képzeljétek, a napvédelem gondolata a 20. század elején kezdett igazán előtérbe kerülni, amikor egyre többen töltöttek időt a szabadban, a strandokon, a tengerpartokon, és ekkor még inkább az volt a cél, hogy barnuljunk, és a leégés mellékhatásnak számított. Az első napvédő készítmények pedig még messze voltak a mai krémektől. Ahogy olvasom, inkább egyszerű olajos vagy viasz alapú keverékek voltak, amelyek csak részben védték a bőrt, később pedig a tudomány fejlődésével kiderült, hogy az UV-sugárzás komoly hatással van a bőrre, és hosszú távon is káros lehet. És milyen jó, hogy rájöttek. Mert ekkor jelentek meg a maihoz hasonló naptejek, amelyek már különböző védelmi faktorokkal működnek. És ma már természetes, hogy strandolás előtt bekenjük magunkat, és időnként újra kenjük a naptejet, napolajat, különösen fürdés után vagy hosszabb napon tartózkodás esetén, és tényleg el kell menni minden évben bőrgyógyászhoz, anyajegyszűrésre, mert bizony-bizony a napozás által megjelenhetnek olyan anyajegyek is, amelyek abszolút nincsenek jó indulattal, és jobb, ha idejében észreveszik. És bár a naptej egy viszonylag modern találmány, a célja ugyanaz maradt, élvezhessük a napot úgy, hogy közben vigyázunk is magunkra, úgyhogy ti is vigyázzatok magatokra a nyár folyamán.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
2: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
3: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
2: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
3: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
2: Fitfil nyár.
3: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartás igény, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.

0: Új sebészeti beavatkozás volt a kórházban. Zárva lesz a könyvtár. Elmarad a Szuperkupa mérkőzés. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Megkezdődött a Székely-Keresztúri Orbán Balázs utca korszerűsítése, a beruházás az önkormányzat 6 utcát érintő útfelújítási programjának része. A munkát az Angel Salini programból nyert támogatásból finanszírozzák, a teljes projekt értéke áfával együtt meghaladja az 5,29 millió lejt. Az Orbán Balázs utca mellett az Arany János, a Vasút, a Temető, a Gyár és az Állomás utca is megújul, a kivitelező kiválasztását azonban a közbeszerzési eljárás során benyújtott óvások késleltették. Az Orbán Balázs utcában mintegy 852 méteren újítják fel az útburkolatot, rendezik a kapubejárókat és a parkolókat, egy 140 méteres szakaszon pedig új gyalogjáró is készül. 3 napig zárva lesz a Városi Könyvtár. Csütörtökön és pénteken, augusztus 27-én egész nap és 28-án napközben a jövő könyvtára konferencia miatt lesz zárva az intézmény, de augusztus 31-én hétfőn is zárva lesz a könyvtár. Augusztus 28-án pénteken este 7 órától a könyvtár épületében is az előtte levő téren zajlik a Nyitott Könyvek Éjszakája című rendezvény. Újabb korszerű, minimálisan invazív sebészeti beavatkozást hajtottak végre sikeresen a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban. A sebészeti csapat egy nagyméretű, az alsó végbélben elhelyezkedő, oldalirányban terjedő polipot távolított el szervmegőrző technikával. Az alkalmazott műtéti eljárást a kórház szakemberei külföldi képzéseken és szakmai gyakorlatokon sajátították el, így a technika mostantól a térség betegei számára is elérhetővé válhat. Az összetett beavatkozást jelenleg csak kevés romániai egészségügyi központban végzik, és többnyire a magánegészségügyben alkalmazzák. A sikeres műtét ezért fontos szakmai mérföldkő a Székelyudvarhelyi Városi Kórház számára. Nem jelenik meg a szerdára tervezett Szuperkupa mérkőzésen a Galaci United futsal csapata. A mérkőzés szerdán 18 órakor kezdődött volna a Székelyudvarhelyi sportcsarnokban, ám a Galaci klub arról értesítette a Román Labdarúgó Szövetséget és a mérkőzés házigazdáját, a VSK Székelyudvarhelyt, hogy nem tud megjelenni. A Román Labdarúgó Szövetség ezt követően törölte az idei Szuperkupa mérkőzést, így elmarad a Galaci United és a Sepsiszentgyörgyi Sepsiszik közötti találkozó. Felkészülési mérkőzés játszik ma két székelyföldi jégkorong csapat. A Gyergyói Hoki Klub a Sapientia U23 együttesét fogadja este 19:30-tól a Remete Ice Arénában. A belépés ingyenes, a két csapat a román kupára, illetve a bajnokságra készül. A tavalyi román bajnok és Erste Liga győztes Gyergyónak ez lesz az első tesztmeccse. Változékony idő lesz ma délután, de csapadékot nem jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge marad. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben 27 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztárreklám. Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft. Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft. Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft. Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon. 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
2: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók, automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtől.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
4: Pizza?
6: Ham!
4: Burger?
6: Ham!
4: Napi menü?
6: Ham!
4: Girosz?
6: Ham!
4: Éhes vagy?
6: Ham! Kattalj rá a kajára!
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.

soron sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

Nyári témák Erikával. Biztos sokan kívánkoztok a tengerpartra, és elég gyakran hallom azt, hogy az úti cél Görögország, talán idén is. Nos, az elmúlt napokban a nemzetközi sajtót bejárta a hír, hogy egyre több nyúlhalként is emlegetett ezüstcsíkos gömbhal tűnik fel Görögország vizeiben, és egyre közelebb a partokhoz. Bár a szalagcímek gyakran hatásvadászok, érdemes higgadtan, tudományos szempontból szemlélni, mi is a valóság. Hát ez a halfaj eredetileg az indocsendes óceáni térségből származik, a földközi tengerbe pedig a Suezi csatornán keresztül jutott be, és az elmúlt évtizedekben gyorsan el is terjeszkedett. Azt is megmagyarázzák a szakértők, hogy a nyúlhal elnevezést a négy erős csőrszerűvé összefort fogai miatt kapta, amely a nyulak metsző fogaira emlékeztet, de annyira egyébként remédi, mint a nyuszi, és ezek segítségével képes kagylóhéjakat összeroppantani, halászhálókat elvágni, és súlyos sérüléseket okozhat, hogyha nem megfelelően nyúlnak hozzá. És rendszerint akkor fordul elő, amikor az emberek megpróbálják megérinteni, etetni vagy kifogni a példányokat, a szakértők pedig azt javasolják, hogy ne zavarjuk a halat és tartsunk tőle távolságot, akár csak bármely más vadon élő állat esetében. Na meg a hal fogyasztása szigorúan tilos, úgyhogy csak óvatosan a halakkal Görögországban, is persze jó csobbanást azért a Görög tengerbe.

nőm, kinek a

használ.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható.

0: Új sebészeti beavatkozás volt a kórházban. Zárva lesz a könyvtár. Elmarad a Szuperkupa mérkőzés. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Megkezdődött a Székely-Keresztúri Orbán Balázs utca korszerűsítése, a beruházás az önkormányzat 6 utcát érintő útfelújítási programjának része. A munkát az Angel Salini programból nyert támogatásból finanszírozzák, a teljes projekt értéke áfával együtt meghaladja az 5,29 millió lejt. Az Orbán Balázs utca mellett az Arany János, a Vasút, a Temető, a Gyár és az Állomás utca is megújul, a kivitelező kiválasztását azonban a közbeszerzési eljárás során benyújtott óvások késleltették. Az Orbán Balázs utcában mintegy 852 méteren újítják fel az útburkolatot, rendezik a kapubejárókat és a parkolókat, egy 140 méteres szakaszon pedig új gyalogjáró is készül. 3 napig zárva lesz a Városi Könyvtár. Csütörtökön és pénteken, augusztus 27-én egész nap és 28-án napközben a jövő könyvtára konferencia miatt lesz zárva az intézmény, de augusztus 31-én hétfőn is zárva lesz a könyvtár. Augusztus 28-án pénteken este 7 órától a könyvtár épületében is az előtte levő téren zajlik a Nyitott Könyvek Éjszakája című rendezvény. Újabb korszerű, minimálisan invazív sebészeti beavatkozást hajtottak végre sikeresen a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban. A sebészeti csapat egy nagyméretű, az alsó végbélben elhelyezkedő, oldalirányban terjedő polipot távolított el szervmegőrző technikával. Az alkalmazott műtéti eljárást a kórház szakemberei külföldi képzéseken és szakmai gyakorlatokon sajátították el, így a technika mostantól a térség betegei számára is elérhetővé válhat. Az összetett beavatkozást jelenleg csak kevés romániai egészségügyi központban végzik, és többnyire a magánegészségügyben alkalmazzák. A sikeres műtét ezért fontos szakmai mérföldkő a Székelyudvarhelyi Városi Kórház számára. Nem jelenik meg a szerdára tervezett Szuperkupa mérkőzésen a Galaci United futsal csapata. A mérkőzés szerdán 18 órakor kezdődött volna a Székelyudvarhelyi sportcsarnokban, ám a Galaci klub arról értesítette a Román Labdarúgó Szövetséget és a mérkőzés házigazdáját, a VSK Székelyudvarhelyt, hogy nem tud megjelenni. A Román Labdarúgó Szövetség ezt követően törölte az idei Szuperkupa mérkőzést, így elmarad a Galaci United és a Sepsiszentgyörgyi Sepsiszik közötti találkozó. Felkészülési mérkőzés játszik ma két székelyföldi jégkorong csapat. A Gyergyói Hoki Klub a Sapientia U23 együttesét fogadja este 19:30-tól a Remete Ice Arénában. A belépés ingyenes, a két csapat a Román kupára, illetve a bajnokságra készül. A tavalyi román bajnok és Erste Liga győztes Gyergyónak ez lesz az első tesztmeccse. Változékony idő lesz ma délután, de csapadékot nem jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge marad. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben 27 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám. A természet azt teszi, amit akar.
2: Yes!
1: A Lidlben a 250 grammos állisztó pörkölt és sós héjas pisztácia 13,49 bani a Lidl Plusszal, és az 500 grammos állisztó pörkölt és sózott piros héjú földi magyaró 7,99 bani a Lidl Plusszal. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
3: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lépcső.

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtőn.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
5: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
4: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
6: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
7: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
6: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
7: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
6: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
8: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

kedvenc rádiójában. Ez a Star Rádió. Star Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a magvas fehér szőlő kilója 6 lej 99 bani, és a hazai fehér burgonya kilója 1 lej 39 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élőzene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
6: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.

0: Új sebészeti beavatkozás volt a kórházban. Zárva lesz a könyvtár. Elmarad a Szuperkupa mérkőzés. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Megkezdődött a Székelykeresztúri Orbán Balázs utca korszerűsítése, a beruházás az önkormányzat 6 utcát érintő útfelújítási programjának része. A munkát az Angel Salini programból nyert támogatásból finanszírozzák, a teljes projekt értéke áfával együtt meghaladja az 5,29 millió lejt. Az Orbán Balázs utca mellett az Arany János, a Vasút, a Temető, a Gyár és az Állomás utca is megújul, a kivitelező kiválasztását azonban a közbeszerzési eljárás során benyújtott óvások késleltették. Az Orbán Balázs utcában mintegy 852 méteren újítják fel az útburkolatot, rendezik a kapubejárókat és a parkolókat, egy 140 méteres szakaszon pedig új gyalogjáró is készül. 3 napig zárva lesz a Városi Könyvtár. Csütörtökön és pénteken, augusztus 27-én egész nap és 28-án napközben a jövő könyvtára konferencia miatt lesz zárva az intézmény, de augusztus 31-én hétfőn is zárva lesz a könyvtár. Augusztus 28-án pénteken este 7 órától a könyvtár épületében is az előtte levő téren zajlik a Nyitott Könyvek Éjszakája című rendezvény. Újabb korszerű, minimálisan invazív sebészeti beavatkozást hajtottak végre sikeresen a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban. A sebészeti csapat egy nagyméretű, az alsó végbélben elhelyezkedő, oldalirányban terjedő polipot távolított el szervmegőrző technikával. Az alkalmazott műtéti eljárást a kórház szakemberei külföldi képzéseken és szakmai gyakorlatokon sajátították el, így a technika mostantól a térség betegei számára is elérhetővé válhat. Az összetett beavatkozást jelenleg csak kevés romániai egészségügyi központban végzik, és többnyire a magánegészségügyben alkalmazzák. A sikeres műtét ezért fontos szakmai mérföldkő a Székelyudvarhelyi Városi Kórház számára. Nem jelenik meg a szerdára tervezett Szuperkupa mérkőzésen a Galaci United futsal csapata. A mérkőzés szerdán 18 órakor kezdődött volna a Székelyudvarhelyi sportcsarnokban, ám a Galaci klub arról értesítette a Román Labdarúgó Szövetséget és a mérkőzés házigazdáját, a VSK Székelyudvarhelyt, hogy nem tud megjelenni. A Román Labdarúgó Szövetség ezt követően törölte az idei Szuperkupa mérkőzést, így elmarad a Galaci United és a Sepsiszentgyörgyi Sepsiszik közötti találkozó. Felkészülési mérkőzés játszik ma két székelyföldi jégkorong csapat. A Gyergyói Hoki Klub a Sapientia U23 együttesét fogadja este 19:30 a Remete Ice Arénában. A belépés ingyenes, a két csapat a Román kupára, illetve a bajnokságra készül. A tavalyi román bajnok és Erste Liga győztes Gyergyónak ez lesz az első tesztmeccse. Változékony idő lesz ma délután, de csapadékot nem jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge marad. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben 27 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: like music.
1: Sztár reklám. A természet azt teszi, amit akar.
2: Yes!
1: A Lidlben a 250 grammos állisztó pörkölt és sós héjas pisztácia 13,49 bani a Lidl Plusszal, és az 500 grammos állisztó pörkölt és sózott piros héjú földi magyaró 7,99 bani a Lidl Plusszal. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
3: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolás táskák és tolltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolás táskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
4: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
7: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
10: Reklámot hallottak.

0: I like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a magvas fehér szőlő kilója 6 lej 99 bani, és a hazai fehér burgonya kilója 1 lej 39 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
3: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartás igény, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió.

0: Új sebészeti beavatkozás volt a kórházban. Zárva lesz a könyvtár. Elmarad a Szuperkupa mérkőzés. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Megkezdődött a Székely-Keresztúri Orbán Balázs utca korszerűsítése, a beruházás az önkormányzat 6 utcát érintő útfelújítási programjának része. A munkát az Angel Salini programból nyert támogatásból finanszírozzák, a teljes projekt értéke áfával együtt meghaladja az 5,29 millió lejt. Az Orbán Balázs utca mellett az Arany János, a Vasút, a Temető, a Gyár és az Állomás utca is megújul, a kivitelező kiválasztását azonban a közbeszerzési eljárás során benyújtott óvások késleltették. Az Orbán Balázs utcában mintegy 852 méteren újítják fel az útburkolatot, rendezik a kapubejárókat és a parkolókat, egy 140 méteres szakaszon pedig új gyalogjáró is készül. 3 napig zárva lesz a Városi Könyvtár. Csütörtökön és pénteken, augusztus 27-én egész nap és 28-án napközben a jövő könyvtára konferencia miatt lesz zárva az intézmény, de augusztus 31-én hétfőn is zárva lesz a könyvtár. Augusztus 28-án pénteken este 7 órától a könyvtár épületében is az előtte levő téren zajlik a Nyitott Könyvek Éjszakája című rendezvény. Újabb korszerű, minimálisan invazív sebészeti beavatkozást hajtottak végre sikeresen a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban. A sebészeti csapat egy nagyméretű, az alsó végbélben elhelyezkedő, oldalirányban terjedő polipot távolított el szervmegőrző technikával. Az alkalmazott műtéti eljárást a kórház szakemberei külföldi képzéseken és szakmai gyakorlatokon sajátították el, így a technika mostantól a térség betegei számára is elérhetővé válhat. Az összetett beavatkozást jelenleg csak kevés romániai egészségügyi központban végzik, és többnyire a magánegészségügyben alkalmazzák. A sikeres műtét ezért fontos szakmai mérföldkő a Székelyudvarhelyi Városi Kórház számára. Nem jelenik meg a szerdára tervezett Szuperkupa mérkőzésen a Galaci United futsal csapata. A mérkőzés szerdán 18 órakor kezdődött volna a Székelyudvarhelyi sportcsarnokban, ám a Galaci klub arról értesítette a Román Labdarúgó Szövetséget és a mérkőzés házigazdáját, a VSK Székelyudvarhelyt, hogy nem tud megjelenni. A Román Labdarúgó Szövetség ezt követően törölte az idei Szuperkupa mérkőzést, így elmarad a Galaci United és a Sepsiszentgyörgyi Sepsiszik közötti találkozó. Felkészülési mérkőzés játszik ma két székelyföldi jégkorong csapat. A Gyergyói Hoki Klub a Sapientia U23 együttesét fogadja este 6:30-tól a Remete Ice Arénában. A belépés ingyenes, a két csapat a Román kupára, illetve a bajnokságra készül. A tavalyi román bajnok és Erste Liga győztes Gyergyónak ez lesz az első tesztmeccse. Változékony idő lesz ma délután, de csapadékot nem jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge marad. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben 27 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: bizony.
1: Gitano, kökény. Dr. Béres.
0: És a Curtis.
2: I like music.
3: Sztárreklám.
4: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcső,

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfilm mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
3: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
4: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
5: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazurt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
7: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
8: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
7: Épp a héra új színeit nézegetem.
8: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
7: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
8: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz!
7: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
2: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A fő nyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak, iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.

Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

0: like music. Star reklám.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Pizza?
6: Ham.
5: Burger?
6: Ham.
5: Napi menü?
6: Ham.
5: Gyrosz?
6: Ham.
5: Éhes vagy?
6: Ham. Kattalj rá a kajára!
7: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: tér.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók, automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtől.
4: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eleden 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
5: Figyelem, akció!
6: Ha bútor, akkor rózsaszín.
7: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
8: De melyik lazurt válasszam?
7: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
9: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
10: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
9: Épp a héra új színeit nézegetem.
10: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
9: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
10: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
9: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
11: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
12: Közérdekű hirdetés következik.
13: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
12: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
2: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
3: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
2: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
3: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
2: Fitfil nyár.
3: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútorok,

0: hagyományos áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Pizza?
3: Ham!
2: Burger?
3: Ham!
2: Napi menü?
3: Ham!
2: Girosz?
3: Ham!
2: Éhes vagy?
3: Ham! Kattalj rá a kajára!
4: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
5: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
6: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
7: Reklámot hallottak!
8: Sztár Rádió!
9: Sztár Rádió!
8: Sztár Rádió!
10: Sztár Rádió!

0: hangulat és stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció. Star Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
2: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
3: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
2: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
3: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
2: Fitfil nyár.
3: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazurt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesen világért.
5: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
6: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
5: Épp a héra új színeit nézegetem.
6: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
5: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
6: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafa festéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
5: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
7: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
8: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
9: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolást szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
10: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
11: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
12: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a II. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
13: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak!
5: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió. Sztár Rádió.

A világ túl bonyolult, még nem is kell, hogy megértsed. Álmában óriás és egy vadászgép körözte.

hamisnát kérni. De én megteszem, mert érted, fiam, megéri. Megtanítalak emberként élni, de

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartás igény, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
5: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házács, annak melegét mi visszavár.
6: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
7: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
8: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
7: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
2: Közérdekű hirdetés következik.
9: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
10: Reklámot hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak!
5: Sztár Rádió!

nagyon sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár? Star Rádió.

0: FM 100.8. Töltse kellemesen a nyarat a Star Rádióval. Miénk a nyár? Star Rádió.
1: All right, Dad, you ready?
2: Hold on. Okay, ready.

Mi azt a zenét látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

0: hangulat és stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.

ami megfog, az utolsó katona a sorban, utoljára dobbant, az utolsó lövés a csendben.

0: stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.